0: tökre ment.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: kedves, drága, a csókom várja.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: kettő ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

az ami és más az út. Levágtam csápokat, de ez százkarú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Krafti.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron,
4: Krafti kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Krafti, több mint írószer.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір нових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
8: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снежка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0666 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
13: Galeria Uhorskoho domu Munkácsi Mihály.
14: A Munkácsi Mihály Magyarház galériája.
15: Táncszínházi előadás a Munkácsi Mihály Magyarházban. A székely és erdélyi néptáncok, dallamok és hagyományok világába kalózolja el a közönséget a Hargita Székely Néptáncszínház. Az együttes 1990-ben alakult, és Csíkszereda város önkormányzata által fenntartott társulatként. Azóta is fontos szerepet tölt be a székely és erdélyi népi kultúra megőrzésében és továbbadásában. Műsorukon a hagyományos folklór műsorok mellett mesejátékok és táncos népszínművek is szerepelnek. Előadásaikban a tánc, a zene, a népviselet és a történetek segítségével mutatják be Erdély különböző vidékeinek gazdag kulturális örökségét. A Hargita Székely Néptáncszínház ezúttal a Szomszédolás című előadásával érkezik Munkácsra. A produkció egy különleges utazásra hívja a közönséget Erdély tájain. A bukovinai székelyek világától indulva a vízmelléki falvakon, Sóvidéken és a mezőségen keresztül egészen a gyimesi havasokig és a Csiki medencéig kalózolja el a nézőket. A különböző tájak táncai, dallamai és hagyományai egy közös üzenetet is hordoznak, az összetartozás, a közösség és a hagyomány erejét. A Szomszédolás című táncszínházi előadást szeptember 9-én szerdán tekinthetik meg az érdeklődők a Munkácsi Mihály Magyar Házban, Munkácson, a Bölcs-Jaroszláv utca 10 szám alatt. Az előadás 18 óra 30 perckor kezdődik, közép-európai idő szerint. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki szívesen fedezné fel Erdély sokszínű néptánc és zenei hagyományait egy látványos színházi előadás keretében.
16: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
17: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.
18: Hey!

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulse FM.
0: Rádió Pulse FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva, kedves testvérek, énekeljük a 90. Zsoltárnak az első versét. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva.

0: Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, hirdetéseket olvasom. Az elmúlt hetekben Isten dicsőségére a következő testvéreink adakoztak. Szolnoki Pál, a Takás család, Furman Ilona, szeretőfia emlékére, Pincés Piroska, Gelebán Katalin, Pércsi Zoltán, Bak Imre új kenyér ünnepére, dr. Majorosi György és felesége, Kis Ibolya férje emlékére és Isten dicsőségére, a Sas család szerettük emlékére, Dankó Viktor, Simon Gabriella, Nagy Tibor. Névtelenül Isten dicsőségére még 9 testvérünk adományozott, valamint névtelenül hálából 3 testvérünk adakozott. Egy testvérünk névtelenül édesapja emlékére, egy nőtestvérünk hálából gyógyulásért, egy nőtestvérünk fia szabadulásáért, ima meghallgatásáért adományozott, és egy testvérünk névtelenül a Persebben helyezte el adományát. Céladományként a Sámuel Alapítvány számára 2 testvérünk névtelenül adományozott. A szeretett konyha támogatására 1 testvérünk névtelenül. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Mándi Irén testvérünket, akit Teremtő Istenünk 65 éves korában szólított magához. Sas Sándor testvérünket, aki Isten kegyelméből 67 évet élt szerettei között. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló családokra. A jövő heti alkalmainkat hirdetjük. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet. Hétfőn reggel 8 óra 30-tól ima közösség. Kedd délelőtt 10 órától Szép Kurak bibliórája. Csütörtök délután 16:30-tól gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök délután 16 órától kisifi. A kisifiket szeretettel várjuk, akik beiratkoztak konfirmációra, őket is várjuk szeretettel a kisifire. Csütörtök délután 17 órától nagyifi, és szombat délután 15:30-tól szenvedélybetegségből szabadultak és szabadulni vágyok számára lesz bibliaóra. Alkalmainkra szeretettel várjuk kedves testvéreinket. Hirdetjük, hogy ma délután 15 órai kezdettel 3 órától egyházkerületi ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletre kerül sor itt a templomunkban. Jöjjünk el minél többen, kérjük Isten áldását és vezetését az új tanévre. Hirdetjük, hogy kezdetét veszi a konfirmációs előkészítők. Kedd délután 15 órától találkozunk a 7. és 8. osztályos kezdőkkel. A találkozás itt a gyülekezeti teremben lesz. Akik hetedikesként még nem iratkoztak fel, de részt szeretnének venni a konfirmációs előkészítőn, őket is szeretettel várjuk délután 15 órától. Margitics Erika fogja várni a kedves feliratkozókat. Hirdetem továbbá, hogy jövő vasárnap gyülekezeti tanévnyitó istentiszteletre hívogatunk minden pedagógust, hittanost, hittanoktatót, gyermeket, szüleikkel együtt. Mindenkit szeretettel várunk jövő vasárnap itt a templomunkban. Több hirdetés nem lévén, magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 372. dicséret mindhárom versét. Az első vers így kezdődik, hű pásztorunk, vezesd a te árvanyáidat. Köszönöm a figyelmet!

Helyeinken maradva hallgassuk Istennek szent igéjét, Mózes második könyve második részéből. Így szól Istennek igéje. Elment egy Lévi nemzetségéből való férfiú, Lévi leányt vett feleségül, és fogadott az ő méhében az asszony és fiat szült. Látá, hogy szép, és rejtegeté 3 hónapig. De mikor tovább nem rejtegetheti, szerze annak egy gyékény ládácskát, bekente az gyantával, szurokkal, beletette a gyermeket, letéve a folyóvíz szélén a sás közé. Az ő nénye pedig megállt távolról, hogy megtudja, mi történik vele. Aláment a fáró leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgáló leányai pedig járkáltak a vízpartján. Meglátta a ládát a sás között, elküldi az ő szolgáló leányát, és kihozatá azt. Kinyitták, és látá a gyermeket, íme egy siró fiú. Könyörül-e rajta, és mondta, héberek gyermekei közül való ez. Az ő nénye pedig a fáró leányának mondta, elmenjek, hívjak egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa neked egy gyermeket. A fáró leánya mondta neki, eredj el. Elment azért a leányzó, elhívá a gyermek anyját. Mondta neki a fáró leánya, vidd el ezt a gyermeket, szoptasd fel nékem, én megadom a te jutalmadat. Vevé az asszony a gyermeket, és szoptatá. Felnevekedik a gyermek, vivé őt a fáró leányához, fia gyanánt lőn annak, nevezé nevét Mózesnek, mondván, mert a vízből húztam ki őt. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedik, kiment az ő atya fiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi üt egy héber férfit az ő atya fiai közül. Mikor ide-oda tekintett, és látta, senki sincs, agyon ütötte az egyiptombelit, és elrejté azt a homokba. Másnap kiment ismét, íme 2 héber férfi veszekedett. Mondta annak, aki bűnös, miért vered a te atyád fiát? Azt pedig mondta, kicsoda tett téged főemberré, bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megfélemlék és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és Mózest halálra kerestette. De elfutott Mózes a fáraó elől, lakozék Midian földjén, leült pedig egy kutnál. Midian papjának pedig 7 leánya volt, oda mentek, vizet húztak, telemerték a válukat, hogy megitassák atyoknak juhait. A pásztorok is oda mentek, és előzék őket. Mózes felkelt, és segítséggel lőn nekik, megitatá juhaikat. Mikor atyokhoz, Réhuelhez mentek, mondta ez. Mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? Ők pedig mondának, egy egyiptombeli férfi oltalmazott minket a pásztorok ellen, annak felette vizet húzott nekünk, megitatta a juhokat. És mondta a lányainak, és hol van ő? Miért hagytátok ott azt a férfit? Hívjátok el, hogy egyék kenyeret. Tetszik Mózesnek, hogy ott maradjon-e férfiúnál, és ez feleségül adta Mózesnek az ő leányát, Cipporát. Fiat szült ez, és nevezé nevét Gersomnak, mert mondta, jövevény voltam, és idegen. És lőnam a hosszú idő alatt meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodtak szolgaság miatt, kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. Meghallá Isten az ő fohászkodásukat, megemlékezik Isten az Ábrahámmal,

Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségről, és megtekinté Isten Izrael fiait, és gondja vala reájok Istennek. Megváltó Istenünk tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünk befogadását, megtartását, jöjjetek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, menj édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Néped közösségében szeretnénk téged áldani, magasztalni, dicsőíteni, mert téged illet minden tisztelet, minden dicséret. Mert te nem csak a világ mindenség uraként létezel, hanem ami teremtőnként, ami megváltónként. Ahogy egyszülött fiadban vállaltad e világnak minden egyes szörnyűségét, ebben egyértelműsítetted az ember számára, hogy hogyan tekintesz ránk. Így köszönjük meg különösképpen is, Urunk, a mindennapi oltalmadat, megújuló kegyelmedet. Így köszönjük meg egyen-egyenként az elmúlt hétnek minden egyes olyan pillanatát, amikor készek voltunk, képesek voltunk megérteni, meglátni, hogy minden mögött ott vagy, és akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra válik. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy te nem csak testi oltalmunkra figyelsz, hanem arra a közösségre hívsz, ami igazán éltet. Köszönjük, hogy így jöhetünk most hozzád, várva a te szavadat. Oly nagy szükségünk van, Urunk, hogy a te szavad járja át életünket, felemeljen, bátorítson, vigasztaljon. Kérünk hát szent lelked által az esetlen emberi szavakat, elevenítsd a mi számunkra, járd át életünket. Kérünk, hallgass meg, Urunk. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 166. dicséretet. A 166. dicséret, Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Közben megkérjük a gyermeket, fáradjanak át a gyermekisten tiszteletre.

Isten igéje, kedves testvérek, melyáltal közhetek szólni kívánok, írva található a mára kijelölt új szövetsége szakaszban, Zsidókhoz írt levél 11. részében, 23-tól 29-ig terjedő versekben. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig. Mivel látták, hogy kellemes a gyermek, nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hit által rendelte a pászkát, a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Hit által keltek át a Verestengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnapon is, szeretettel köszöntjük a távolban lévőket, akik online kapcsolódnak be, és ma is csak annyit tudunk kívánni, hogy mindannyiunk számára, akár itt, akár a távolban, az Isten szava valóban élővíz forrásaként járja át az életünket, és egyen-egyenként szólítson mindnyájunkat. Mai nap ige szakaszunkban Bibliolvasó kalóz szerint a Zsidókhoz írt levél 11. részét vesszük már egy néhány napja, amelyben gyönyörűen mutatja be az író azt, hogy mit is jelent a múltra, a múltban felfedezni azt, hogy valaki mindennek ellenére, ami az adott kornak, adott élethelyzetnek megfelelő volt, azzal szemben a hitre épült, mindaz, amit mondtak, amit tettek. És így veszi végig Ábeltől elegészen Jézus Krisztusig a Zsidókhoz írt levél 11. rész. Mai napig a szakaszunkban egy ember van a fókuszban, Mózes élete, de talán még hadd mondjam azt, hogy még láthatjuk nem csak Mózest, hanem Mózesnek a szüleit is, mert hogy velük kezdődik. Mert azzal kezdődik, hogy hitáltal rejtegették gyermeküket 3 hónapig. Rejtegetni, eldugni, hazudni, menteni, hit által. Olvashatnánk azt is, hogy ezek a szülők annyira szerették, annyira szívük ajándéka volt ez a gyermek, hogy ők mindenkivel dacoltak, és eltakarták, eldugták, rejtegették. Olvashatnánk azt is, hogy ezek a szülők annyira ellenszegültek a fáraó rendeletének, hogy dacolva még a gyermeket is eldugták. És még sorolhatnánk azt, aminek következtében vannak ilyen helyzetek, amikor az ember valamilyen oknál fogva dacol az adott renddel szemben, és másat tesz. De tudjátok, meg se lettek volna említve a Szentírásba. Meg sem lettek volna említve. De mivel mind emögött, amit ők megélnek, amit ők tesznek, emögött hit van, ezért kerül oda egy mai nap mi elénk, hogy a mi életünket tegyük oda eme történet mellé. Milyen más, amikor mindaz, amiben a mindennapjainkat éljük, mindenféle szorítás ellenére, valami másat protestálva, ellenszegülve,
de valami másat élünk meg, másat szemléltetünk, másat hordozunk. És innentől kezdve kerül a te neved. A te neved abba a mennyei könyvbe, amelyről a Jelenések könyvében azt olvasjuk, hogy és látom a királyi széket és rajta ülőt, és előtte könyvek nyittatának meg. És aztán egy másik könyv, az életnek könyve. És cselekedeteik szerint meg lesznek ítélve. Van a könyv, ami minden embernek azt a picin kis földi életét hordozza, és ott van Isten színe előtt. És akár tetszik, akár nem, befejeződik az életem, ez a könyv tanúskodik rólam. Mit, hogyan, miért? És ott van a másik könyv. Az életnek könyve. Amiben beíratik a nevem. És egy másik könyv nyitaték meg. Ezt jelenti, kedves testvérek, az, hogy hit által rejtegették. Hit által vállalta. Hit által mondta. Hit által fordult szembe. És még sorolhatnánk azt a különböző élethelyzet, amiben te vagy. Ki lehet mondani mai nap? Hit által dacolok. Hit által nem arra tekintek, ami a szemem előtt van, hanem mögé, az élő Istenre. Ki lehet-e mondani, hogy abban, amiben benne vagyok, abban én az Istenre tekintek? Hit által. És akkor itt álljunk meg egy néhány gondolat erejéig, egy nagyobb összefüggést látva. Itt van egy nép. Lassan már 400 éve idegen földön, Egyiptom földjén. Voltak az elején ilyen kiemelkedő pillanatok, amikor közülük való József az ország második embere. Jó ide jól ment ekkor nekik. Gósen földjén laknak. Megtiszteltetésben vannak. Valóban tisztelik őket. De aztán telik az idő. És már azt olvashatjuk az első fejezetben, amit most nem olvastam fel, hogy ahogy sokasodtak, a fáraó azt mondja, nem lesz ez így jó, hogy itt van ez a nép, akik ilyen hatalmasan növekednek, netán, ha ellenség támad rájunk, ránk, velük tartanak. Ezért minden fiú gyermeket ölessünk meg. Ezért mondjuk a bábáknak ezt meg ezt. És már eljutunk odáig, hogy az a 400 év alatt már nem megbecsült, tisztelt, hanem kihasznált, utált. Magamnak azt a kérdést tettem fel, hogy még ez a szedetvetett nép ott Egyiptomban nem ismeri a törvényt. Ez majd csak ezután kapják meg a Sinai hegyen. Amit tudunk a 400 évről, amit megemlít Isten igéje, hogy József testvérei Jákobbal, édesatyjával költöznek Gósen földjére. Amit tudunk, hogy Jákob még áldást közvetít. Halála előtt összehívja a 10 fiát, meg József 2 fiát, és megáldja őket. Megáldja őket. Tehát ez az, ami ott van előttünk. A kérdésem a következő, ezek után, hogy ők kaptak egy áldást, élték az életüket, eltelik 400 év, és azt olvasuk egy családról, hogy hit által. Nem láttuk, nem olvassuk azt, hogy ez a 400 év alatt
hogyan öröklődött az Isten ismeret, hogyan gyakorolták hitüket, nem olvasunk erről. Számomra ez azt a kérdést veti fel, hogy mennyire volt ott úgy általánosságban a nép között az Isten hit. Valamennyire biztos. De mivel nem olvasunk ennek a gyakorlásáról, ezért egy ilyen homály fedi, amiből egy nagyon fontos dolgot megállapíthatunk. A nép elfeledkezhetne Istenről, lenne okuk, mert egyre nehezebb, egyre nagyobb a szorítás, ellene fordulhatnának az ő atyáik Istenének, de mégsem ez történik. És itt van ez a nagy titok. Itt van ez a nagy titok, hogy Isten annak idén kiválasztotta Ábrahámot. Megáldotta Izsákban, Jákobban, Józsefben. És ahogy megáldotta őket, ez az áldás, mint egy búvópatak, ott volt a mélyben. És ez hadd legyen a mai nap egy nagyon fontos üzenet számunkra. Ha téged valamikor is megáldott az Isten, ha valamikor is megismerted az élő Istent, akkor egy dologba biztos légy. Ennek az áldásnak, még ha sokszor nem is látszik, még ha sokszor ott van a mélyben is, de egyszer láthatóvá válik, és kijön. Tehát eltelt ez a 400 év, és ott van Isten népe fogságban, rabságban, mert már itt nem szabad akaratból vannak, hanem itt már azért ez rabság, itt már azért ez fogság. Benne vannak egy hatalmas nagy politikai, gazdasági, sokféle más jelzőt is használhatnánk, egy nagy hatalom kezében. Azt tesz velük az egyiptomi fáró, amit akar. Benne vannak egy kézben, egy nagy hatalom kezében, ahol nemzetiségükért, mert hogy ők nem egyiptomiak, mert hogy ők zsidók, héberek. Ezért egyre inkább utált, egyre inkább kihasznált, egyre inkább megfojtott nép ott Egyiptomban. Mit láthat ez a nép? És akkor itt most álljunk meg. Mit látunk mi? Látunk nagy hatalmat? Látunk. Látunk kizsákmányolást? Látunk. Szabad akaratunkból vagyunk itt? Őseink szabad akaratukból jöttek ide? És mi van ma? És itt van az a személyre szóló, élethelyzetre szóló isteni üzenet, isteni megszólítás, hogy ebbe a helyzetbe szól bele az Isten. Ebben a helyzetben lát téged és engem, és ebben a helyzetben akar megszólítani. És a megszólításban mire hívja fel a figyelmet? Azt mondja, hogy én nem feledkeztem el rólad. Nem feledkeztem el rólad. És itt jön az a többlet, ami megmaradásnak egyetlen egy feltétele. Higgy Istenben. És úgy eljátszadoztam ezzel a szóval, azt mondta a feleségem, hogy ne hozzam ide, de engem nagyon megragadott, és ezért hoztam. A hit az hat, ezáltal lesz hét. Na, mielőtt értelmeznénk. Tehát, kedves testvérek, hogyha a hitnek van hatása, akkor a tökéletes felé törekszik, az Isten felé törekszik.
A hetes szám a Szentírásban a tökéletesség száma. Ezért jó úgy feltenni magunknak kérdésként. Van-e hitem? A hitem látható-e? Hat-e? És nem elég, hogy csak látható legyen és hasson valamilyen formában, hanem az a kérdés, hogy milyen irányba hat. A hét felé. Jó ezt úgy a szívünkbe egy kicsit forgatni, hogy mennyire halad az életem a tökéletesség felé, Isten felé. Aztán visszatérve, itt vannak ezek a szülők. Titok. Ők miért hisznek Istenbe? Mivel tapasztaltak kevesebbet vagy többet? Nem tudjuk. De hisznek. Nagyon sokak életéről nem tudjuk, hogy miért van hited. Mi történt az életedben? Általánosságban egy nagy igazságot felfedezhetünk, hogy minél nagyobb a szorítás, annál inkább fedezem fel Istennek az ölelését. Minél nagyobb a szorítás. És innen visszafelé úgy fel lehet tenni kérdésként, hogy vagyok-e már olyan szorításban, hogy érezzem az Isten ölelését? Hogy érezzem. És ott vannak ebben a szorításban, és ők érzik az Isten szeretetét. Mert azt mondja az ige, mert lehetne sokféleképpen értelmezni ott a Mózes első könyvében, hogy ezek a szülők miért rejtegetik ezt a gyermeket. De amikor már több ezer év múlva majd a zsidókhoz írt levél a Szentlélek által értelmezi azt, ami ott történt, akkor azt mondja, hogy ezek a szülők hitáltal tették ezt. És nem az a lényeg, hogy én mit látok, mit lát ott valaki, hanem az Isten hogy látta ezt. Nem az a kérdés, hogy egymás életéből mit látunk, hanem az Isten hogy látja ezt. Látja a hitből fakadó, dacoló, kreatív, találékony lépéseidet, cselekvéseidet? Mert tudjátok, a hitben azzal, hogy hat, ebben ott van az a rugalmasság, ott van az a képlékeny, az az ötlettel teli megoldás, kiút. És cselekszik, és rejtegetik. És amikor már nem rejtegethetik, akkor mit tesznek? Beletartozik, hogy hitáltal rejtegették az is, hogy utána beleteszik abba a gyékény kosárba. Hitáltal. Mert hit nélkül mit tehettek volna? Mire gondolhattak volna? Mit láthattak volna? Vízre. Kitenni. A nílusi krokodilok. Hallottunk már róluk. Bizony ott azért azok is vannak. Megfulladhat, hullám beboríthatja a vízbe. Tehát ott vannak az emberi különböző kételkedések, aggodalmak, de ebbe benne van, hogy hitáltal leteszik. Uram, letettem a te kezedbe. És milyen megdöbbentő, hogy Isten kezébe azt láthatjuk, hogy megvan a megoldás már akkor, amikor el sem gondoltuk. Már amikor rejtegették hitáltal, az Istennek már megvolt a terve. Amikor hitből fakadó lépés volt, már az Istennek akkor volt rá kiútja, megoldása. Ha hitből cselekszel valamit, ami sokszor hangsúlyozom, a hit akkor látható, hogyha szorítás van, hogyha
falnak ütközöl, hogyha tehetetlen vagy, és ha mersz hittel, akkor egy dolgot megérthetsz, mivel hitáltal teszed ezt, az Istennek már megvan a kiútja, már megvan a megoldása, már megvan az áldása. És aztán, mivel Isten kezében van, azt láthatjuk, hogy jó helyre kerül, először is az édesanyjához, aztán pedig a fáraó udvarába. Lehetne azt mondani, hogy az Istennek milyen nagy terve volt ezzel a gyermekkel. És mindez azért történt, mert Istennek nagy terve volt vele. Fáraó udvarába került be. Micsoda lehetőséget kapott ez a gyermek? Tisztelet, megbecsülés, hatalom, mindenféle javak. Micsoda lehetőséget kapott? Egyetlen egy dolga lenne, megbecsülje magát. Megbecsülje magát. Ahogy tette ezt annak idején József. Megbecsülte magát, és az ország másik embereként ő volt a meghatározó. Csak hogy itt valami másról van szó. Hogyha innentől kezdve átvette volna Mózes a saját kezébe az életét, akkor ez történik. Nem. A hit hat az életében. Munkálkodik az életében. És ott a fáraó udvarában egyre erőteljesebb kérdés, az önazonosság kérdés, ki is vagyok én? Mi végre jöttünk-e világra? Mondja a nagy klasszikus, hogy valahol otthon legyünk. Minden adott, ami emberi feltételeink, elgondolásaink, kívánságaink szerint otthont jelenthetne. A fáraó udvarában minden az otthont jelenthetné. Mert tényleg, amikor otthonról beszélünk, mire vágyunk? Még kényelmesebb, még kényelmesebb, még több, még újabb. És mégsem érezzük otthon magunkat. És kiderül, hogy az otthon az Isten jelenlétében van. Mert otthon tud lenni, majd ott a csillagos ég alatt, amikor menekül. És mindazt, ami eddig ott volt kezébe, és két kézzel harácsolhatta volna, amikor ott van kint a pusztában a csillag alatt is, vagy csillagok alatt is, pásztorként 40 éven keresztül. Azt lehetne mondani, hogy micsoda rossz választás, micsoda rossz döntés volt ez. És tudjátok, ez egy nagyon kijózanító valóság, amivel szembesülnöd kell, szembesülnünk kell. Van, amit ez a világ kínál a maga dicsőségével és mindenével, és addig, ameddig ebbe kapaszkodunk, ez a mindenható, ez a minden, addig nem leszünk otthon. Nem leszünk egyszerűen, nem leszünk otthon. És amikor mindent elengedett, na akkor kezd az élete úgy kibontakozni. Micsoda élet ez a Mózes élete? Mielőtt megszületett volna, már halálra volt ítélve. Mielőtt megszületett volna. Megszületett, halálra volt ítélve. Felnőtt, és már megint halálra van ítélve. És egyet tehet, elmenekül a pusztában, mindenki szemei elől, és már csak úgy tolja a napokat. Vége. Már 80 éves, mire lehet még gondolni?
És tudjátok, itt van szintén az időseknek egy hatalmas nagy üzenet. Most kezdődik az élet. 80 évesen most kezdődik az élete. Mert innentől kezdve válik Isten eszközévé. Nem tudom, kinek hány év kell, hogy az Isten jelenlétében a hit úgy tudjon munkálkodni bennem, hogy Isten eszközévé váljak. Lehet, hogy 80, lehet, hogy 90, lehet, hogy egy év. De hadd mondjam azt, kedves testvérek, hogy mindaz, ami ez idáig volt, hozzátartozott az életéhez. De a lényeg innentől következik. Amikor Istennek a kezébe kerül, és olyan áldássá válik, hogy elképesztő. És itt kezd aztán majd a hitnek az a belső valósága nagyon erőteljesen láthatóvá válni. Menj a fáraóhoz, Uram, beszélni se tudok. Hozd ki a népemet. Én? Ki vagyok én? Nem az a kérdés, hogy ki vagy te, hanem hogy én ki vagyok. Menj! És megy, és ütközik a falnak. Pedig ne felejtsük el, oda menni a fáraó elé úgy, hogy van egy múltbeli rendezetlen dolog, már ez is necces. De ráadásul oda menni is, és valami olyat kérni, olyat mondani, parancsolni a fáraónak, amivel az életével játszhatna. És megy, és első, második, harmadik, elegészen 9-ig. És közben nagyon-nagyon sokféle veszély, támadás. Az övéi támadnak rá, hogy azóta, mióta megjelentés, sokkal nehezebb az életünk. De mindenével, tettével, lépéseivel, innentől kezdve a hit láthatóvá válik az életében. A belső harcaival is. Láthatóvá válik mindazok számára, tehát innentől kezdve eszköze az Istennek, innentől kezdve van ott Isten kezében. És látható, folytatva egész odáig, hogy 10. csapás után kimehetnek. Hogy azzal szembesülnek, hogy előttünk a tenger, mögöttünk a nagy csapat. Az akkori világ legnagyobb hadserege. Szorítás. Elől halál, mögöttünk halál. Mi van tovább? És látszik a hit. Mert oda borul Mózes. Mert ott van Isten színe előtt. És az Isten megnyitja neki a tengert. Megnyitja. Ha erre van szükség, ezt teszi. Ha előtted lehetetlen, mögötted életveszély, megnyitja az Isten. De tudjátok, ehhez kellett az, hogy előttem a tenger legyen, és mögöttem a hadsereg. Ha előtte próbált volna neki menni a tengernek, nem sok eredménye lett volna. Kellett. És ez a nagy kérdés, keresztény emberként hitáltal élek, mikor látom meg, felfedezem-e azt a kell pillanatot, amikor meg tud nyílni a tenger? Sokan, nagyon sokan emiatt nem látunk megnyílt tengereket, mert vagy elsietjük, vagy elkésünk. Ez a nagy kérdés mindig megélni a mindennapjainkban azt, hogy ott vagyok, ahol te akarsz látni, azt teszem, amit te akarod. A hitem belé tud úgy kapaszkodni, hogy meghatározza a látásomat, a tetteimet. És ha szükséges, megnyitja a tengert. Ha szükséges, akkor azt mondja, mint Péternek, hogy jöjj. És a mélység tetején ott jár. Ha szükséges. Ha eljön a pillanat, ha az Atya dicsőségét mutatja be,
Nem a te dicsőségedről van szó, elismerésedről, hanem az Isten dicsőségéről. Ha be tudja mutatni, akkor hidd el, meg fog nyílni előtted a tenger. És száraz lábbal kelsz át. Ha. Ez legyen az életünknek a nagy kérdése, hogy különböző élethelyzeteimben, amiben benne vagyok, abban mindezt meglátni. És utolsó gondolatmenetként egy néhány kérdés. Mit látott Mózes? Egyiptom hatalmas fáraóját, fenyegetést. Mit hisz? Isten ígéreteit. Lát fenyegetést, hatalmat, és mit hisz? Az Istentől kapott ígéretet. Mit tartok értékesebbnek? Isten népével való közösséget. Ott van előtte az egyiptomi gazdagság, hatalom. És fontosabbnak tartja Isten népével való közösséget, sorsvállalást. Itt is jó megállni, sok mindent lehet választani, ami emberi megoldásként, kiutakként ott vannak mellettünk, mögöttünk, de észreveszed-e azt, hogy az Isten népével való közösségvállalás az a hitből fakadó lépés? Az a hitből fakadó lépés? A kérdés, mire nézek? Mire nézett Mózes? Istenre. Jutalomra. Keresztény emberként mire nézek? Arra sok-sok negatív hírre, ami übereli nap mint nap egyik a másikat, arra a kilátástalanságra, reménytelenségre, ami ott van a szemem előtt, vagy Istenre. Kire nézek? És kit látok? Látom-e a láthatatlant, az élő Istent? És ebből fakadóan kérdés az, hogy mit teszek. Látni látok. Látta Mózes is. De annak ellenére, hogy látta, annak ellenére engedelmeskedett az Istennek. És itt a kulcs. A mindennapi életemben a hitem megélése nem azt jelenti, hogy nem látom a veszélyt. Nem azt jelenti, hogy kívülállóként tekintek mindarra, ami ezt a világot meghatározza, hanem tudom, hogy az akadály nem úgy tekintek rá, mint a végső valóság. Az, ami engem meghatároz, nem úgy tekintek rá, hogy ez a megmásíthatatlan dolog, hanem úgy tekintek rá, hogy Isten kezében egy leghatalmasabb birodalom, egyik leghatalmasabb birodalom, amiről az ember rátekintett, és elképzelhetetlen volt, hogy a Szovjetunió összeomlik egyik napról a másikra. Idősebbek, emlékezzetek vissza. Elképzelhető volt. És történelmünk mennyi mindennel tele van, hogy olyan elképzelhetetlen. És egyik pillanatról másikra. Amikor az Isten elérkezettnek látja az időt, akkor a kérdés, ott vagyok-e, ahol ketté nyílhat a tenger. Hogy ennek megtapasztalója legyek, hogy ebben eszköz legyek az Istennek. Ehhez szükséges az, hogy neki engedelmeskedjem, rátekintsek. Tehát ne azt kérdezd magadtól, másoktól, hogy mit látok, hanem az, hogy mit mond az Isten.
És én ezt szeretném nagyon aláhúzni mai nap. Még egyszer, ne azt kérdezd másoktól, magadtól, világtól, hogy mit látsz, és hogy milyen, hanem hogy mit mond az Isten. Ezt jelenti az, hogy a hit, mivel hat, ezért hét, ezért az Isten felé halad. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy saját élethelyzetünket így helyezzük bele az ige mérlegére, hogy ebben erősítsen, megállítson, irányt adjon, bátorítson, megújítson. Kívánom, hogy így legyen. Amen. 167. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága.

Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy egészen közel jössz, szólítasz, hogy a te szavad szól, és a sokszor oly süket is a mi fülünk, te tovább mondod, és arra hívsz, hogy még inkább figyeljünk, még inkább beléd kapaszkodjunk. És közben, Urunk, érezzük azt is, hogy ez a világ is harcol értünk, akár szorítva, akár kecsegtetve, de próbál elfordítani, eltaszítani te tőled. Köszönjük, hogy te mindezt látod, és ennek megfelelően szólítasz, hívsz és cselekszel. Köszönjük, hogyha érezhetjük a te ölelésedet. Kérünk téged, hogy munkálkodj tovább bennünk, hogy a hit valóban látható legyen, hogy a benned való hit határozza meg a mi látásunkat, a mi beszédeinket, a mi tetteinket. Hadd tudjuk kérdezni, hogy mi a te akaratod. Hadd keressük a te szavadat, akaratodat. Így helyezzük eléd, Urunk, egyen-egyenként életünket. Te ismered ezeket a szorításokat, hogy ki miben van. Mindezekben, Urunk, hadd érezzük a te ölelésedet. És hadd bátorodjunk fel a te ölelésedben, hogy hittel merjünk túllátni azon, ami a szemünk előtt van. Hadd tudjunk arra tekinteni, amit te elkészítettél a mi számunkra. És Urunk, hadd tudjuk keresni a te szavadat, hogy ott legyünk, amikor nyílik a tenger, amikor hátunk mögött veszély van. Hadd tudj megszólítani, hadd tudjunk megszólítható közelségben lenni. És Urunk, minden némű élethelyzetben kiáltunk hozzád, gyászban, betegségben, bármilyen más szükösségben, nyomorúságban. Hadd tudjunk ott lenni mindezekben a szorításokban, ahol téged láthatunk, hozzád kiálthatunk, és ahol bennünk és általunk cselekedhetsz. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük hitvaló énekünket és nemzeti imádságunkat.

Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyeinket elfoglalva, kedves testvérek, 464. dicséretet énekeljük. 464. dicséret, Hű Jézusom kezébe!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitaju slukači v Radio Puls FM. Mene zvuť Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

csengő hangját hallottam a csárdába, hanem azért jöttem az udvarába. Rózsám szabát csengő hangját hallottam a csárdába.

0: Álmodtam.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Vy slúchajte Radio Pulse 92 i 1 FM.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Biodin FM.

0: бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окапчулатбан. Хіві о 066-78-49-950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокузашат. 066-78-49-950.
1: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
2: Зенешав, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
3: Kellemes időtöltést kívánok minden hallgatónak, ez itt a Zenesáv. A mai műsorban egy különleges zenei utazásra indulunk. Fél órán keresztül olyan rock klasszikusok szólnak majd, amelyek nem csak a műfaj rajongóit hódították meg, hanem a világrádióit, koncertszínpadait és több generáció szívét is. Dalamok, amelyeket együtt énekeltek stadionokban, autókban és otthon a hangfalak mellett. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, és engedjük, hogy a zene tegye a dolgát. A hangerőt nyugodtan fel lehet tekerni, mert a mai Zenesáv a rockzene felszabadító, örömteli oldalról szól. Kezdünk! Vitányára gyoszluha čem co hodni u programi muzičný track vyrušimo u особливу музичну подорож. Протягом півгодини звучатиме рок-класика, яка підкорила не лише шанувальників жанру, а й радіостанції світу, концертні зали та серця кількох поколінь. Мелодії, які співали разом на стадіонах, у машинах і вдома. Тож давайте трохи відпочинемо і дозволимо музиці робити свою справу. Починаємо!

rockzene sokféle arcát ismerjük. Tud energikus lenni, tud lázadó lenni, tud ünnepelni és tud megérinteni is. A mai zenesávban ezekből kaptunk egy kis ízelítőt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Remélem sikerült egy kis lendületet, jókedvet és néhány kellemes emléket is csempészni a napotokba. Találkozzunk legközelebb is itt, a zenesávban. Addig is vigyázzatok magatokra és szóljon mindig egy jó dal valahol a közeletekben. Sziasztok! Rock музыка має безліч облич. Вона може бути енергійною, будівною, святковою, а інколи по-справжньому зворушливою. Дякую, що були зі мною всі музичні подорожі. Сподіваюсь, вдалося додати трохи настрою, гарної енергії та, можливо, кілька приємних спогадів у ваш день. Почуємося наступного разу, а поки бережіть себе і нехай десь поруч завжди звучить гарна музика.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: 92.2 Iodin FM.
1: Klasszne radio.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most meg

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosta 2. Biodin FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok minden hallgatónak, ez itt a Zenesáv. A mai műsorban egy különleges zenei utazásra indulunk. Fél órán keresztül olyan rock klasszikusok szólnak majd, amelyek nem csak a műfaj rajongóit hódították meg, hanem a világ rádióit, koncert színpadait és több generáció szívét is. Dalamok, amelyeket együtt énekeltek stadionokban, autókban és otthon a hangfalak mellett. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, és engedjük, hogy a zene tegye a dolgát. A hangerőt nyugodtan fel lehet tekerni, mert a mai Zenesáv a rock zene felszabadító, örömteli oldalról szól. Kezdünk. Vítanie radioslúchačem сьогодні у програмі музичний трек вирушимо у особливу музичну подорож. Протягом півгодини звучатиме рок-класика, яка підкорила не лише шанувальників жанру, а й радіостанції світу, концертні зали та серця кількох поколінь. Мелодії, які співали разом на стадіонах, у машинах і вдома. Тож давайте трохи відпочинемо і дозволимо музиці робити свою справу. Починаємо.

zenes sokféle arcát ismerjük. Tud energikus lenni, tud lázadó lenni, tud ünnepelni és tud megérinteni is. A mai zenesávban ezekből kaptunk egy kis ízelítőt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Remélem sikerült egy kis lendületet, jókedvet és néhány kellemes emléket is csempészni a napotokba. Találkozzunk legközelebb is itt, a zenesávban. Addig is vigyázzatok magatokra és szóljon mindig egy jó dal valahol a közeletekben. Sziasztok! Rock музыка має безліч облич. Вона може бути енергійною, будівною, святковою, а інколи по-справжньому зворушливою. Дякую, що були зі мною всі музичні подорожі. Сподіваюсь, вдалося додати трохи настрою, гарної енергії та, можливо, і кілька приємних спогадів у ваш день. Почуємося наступного разу, а поки бережіть себе і нехай десь поруч завжди звучить гарна музика.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a gyerek száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

Szegfűhajú János. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy fiacskája. Még egy hetesen volt a fiú, mikor az anyja özvegységben maradt, s mert hogy olyan szegény volt az asszony, mint a templom egere, még keresztkomát sem talált. Búsult ezen a szegény asszony, majd megszakadt a szíve, s nagy bújában, bánatában elindult, maga sem tudta hová, merre, csak ment, mendegélt, s addig ment mendegélt, míg a tengerpartjára nem ért. Egyszer csak, amint ott járdogált, fels alá, elejbe ugrik egy förtelmes varangyos béka. Az özvegy asszony nagyot sikolt, megfutamodik, de a béka hirtelen szép asszonnyá változott, s kiáltott az özvegy asszonynak: állj meg, szegény asszony, ne félj tőlem! Visszafordult az özvegy asszony, s szeme szája elállt a csodálkozástól. No, mondta a szép asszony, látod-e, hogy asszony vagyok én is? Hadd hallom, mi bajod, mert látom az arcodon, hogy nehéz bánat nyomja a szívedet. Ó, hogy ne nyomná, kesergett az özvegy asszony. Egy hete, hogy özvegy állapotban maradtam, s nincs egy jó lélek, aki keresztvíz alá tartsa a kicsi fiamat. Majd keresztvíz alá tartom én, mondta a szép asszony. Mindjárt megfordultak, mentek az özvegyasszony házához, megkereszteltették a fiút, s lett az ő neve Szegfűhajú János. Mert akár hiszitek, akár nem, olyan volt a haja ennek a gyermeknek, mint a szegfű, az arca meg olyan szép, de olyan szép, hogy ahhoz hasonlatost még emberi szem nem látott. Jaj, lelkem komám asszony, mondotta a szép asszony, adja nekem ezt a gyereket! Tejbe, vajba füröztöm, szépen felnevelem, s kigyelmednek is olyan dolga lesz, hogy a királynéval sem cserél. Mondta az özvegy asszony, ó, hogy adjam másnak szívemről szakad drága gyermekemet? Hanem a szép asszony addig beszélt, hogy így meg úgy, akár minden nap láthatja a fiát, amiatt ne búsuljon, hogy a szegény asszony mégis ráállott, s fiát a szép asszonynak adta. Közben honnét, honnét nem, mindenféle drága ételek s italok kerültek az özvegyasszony asztalára, s mikor a szép asszony elment a gyermekkel, még egy zacskó aranyat is hagyott neki. Elment a szép asszony, s ahogy a tengerpartjára ért, aranyvesszővel a tengerre suhintott, az egyszeribe két felé vált, aztán szépen besétált a tenger közepébe. Ott volt az ő palotája, amelynek színarany volt a fedele, gyémánt a fala. S csak hallgassatok ide, ahogy hazaért, mit tett a szép asszony? Összeaprította a gyermeket, behányta minden csontját, bontját, ízét, porcikáját egy kádba. Három napig meg se nézte. Akkor mindenféle csodaírekkel megkenegette a gyermeknek minden porcikáját, s hát, lássatok csodát, nagy fiú lett belőle, nagyobb egy 10 éves gyereknél. Egyszeribe megszólalt Szegfűhajú János. Ó, lelkem keresztanyám, miért ébresztett fel, olyan szép országban jártam? Hol jártál, édes fiam? Rézországban, lelkem keresztanyám, s hely, mi szépet láttam, s tanultam ott. No, ne búsulj, látsz, s tanulsz te még szebbeket is? Amint ezt mondotta, összeaprította Szegfűhajú Jánost, beledobta a kádba minden porcikáját, s három nap múlva ismét felébresztette. Ó, lelkem keresztanyám, mondott a Szegfűhajú János, minek ébresztett fel? Ezüst országban jártam, s ott én olyan szép, s csodálatos dolgokat láttam, tanultam. Bizony, ha láttál, tanultál, ne búsulj, mert látsz, tanulsz te még szebbet is. De hadlám, tudsz-e már valamit? Tudok, bizén, azt is tudom, hogy az édesanyám a tengerpartján sétás, kesereg utánam. Eredj hát, vezesd ide! A szép asszony odaadta az aranyvesszőt, azzal Szegfűhajú János megvágta a tengert, az mindjárt két felé vált, s szépen kisétált János a tenger partjára. Ím, csak ugyanott volt az édesanyja, sírdogált, kesergett magában. Megölelte, megcsókolta az édesanyját, szép gyöngéden megfogta a kezét, s elvezette a szép asszony palotájába, aki mindenféle jóval traktálta az özvegyasszonyt. Ebéd után Szegfűhajú János kikísérte édesanyját a tengerpartjára, ottan elbúcsúztak egymástól. Amint János visszament a palotába, a szép asszony egyszeribe összeaprította, testét a kádba hányta, s három napig meg se nézte.
Akkor megkenegette minden csontját, bontját, ízét, porcikáját, s egy szempillantás sem telt belé, megelevenedett szegfűhajú János. Nagy dali legény lett belőle, s hétszerte szebb még, mint annak előtte. Ó, lelkem, keresztanyám, mondta János nagy búsan, minek ébresztett fel? Aranyországban jártam, s annyi szépet láttam, s tanultam ott. Bizony, ha tanultál, majd hasznát veszed, látsz, tanulsz te még annál szebbeket is. Abban a pillanatban elmosolyodott szegfűhajú János. Mit mosolyogsz, keresztfiam? Hogy ne mosolyognék, hogy ne örülnék? Megéreztem, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál. Eredj hát, hozd ide! Fogta János az aranyvesszőt, utat vágott a tengeren, s édesanyját lehozta a palotába. A szép asszony most is megvendégelte az özvegyasszonyt, s meg is vigasztalta. Ne búsuljon, komám asszony, 3-4 nap sem telik belé, meglátogatjuk. Elment az özvegyasszony, a fia kikísérte a tengerpartjára, de amint visszatért, a szép asszony diribre darabra vagdalta, minden ízét, porcikáját összeaprította, s azzal behányta a kádba. Mikor a 3 nap kitelt, megint felébresztette Jánost, aki most 100-szor szebb volt még, mint annak előtte, de azért mégis szomorú volt erősen. Ó, lelkem, keresztanyám, minek ébresztett fel? Gyémánt országban jártam, s láttam, amit láttam eddig, de azt még nem, amit ebben az országban. Jó, jó, csak ne szomorkodj, csendesüljön a szíved, látsz te még szebbet is, vigasztalta a szép asszony. De szegfűhajú János nem vidult fel. Az volna nekem legszebb, mondta lelkes szóval, ha láthatnám az édesanyámat. Eredj, fiam, eredj az édesanyádhoz, vígy egy zsák aranyat is, építes palotát az édesanyádnak, de olyat, hogy csodájára járjon a világ. Hát, keresztanyám, nem jő el. Majd elmegyek én is, eredj csak most magad. Megy János az édesanyjához, mutatja a zsák aranyat, s mondja. Ihol egy zsák arany, édesanyám, menjen el a királyhoz, s kérjen engedelmet, hogy palotát építhessünk. Megy az özvegyasszony a királyhoz, s elmondja, hogy mit akar. Kérdi a király. Kinek a palota, te szegény asszony? Talán csak nem magadnak. Bizony, felséges királyom, ne bántsa mondásom, magamnak s a fiamnak. Ugyan, no hát, küld ide a fiadat, hadd látom, ki is, mi légyen ő. Hazamegy az özvegyasszony, de még egy szót sem szólhatott, nevetett szegfűhajú János. Rosszul esett ez az anyjának, s kérdezte nagy szomorúan, ó, lelkem, fiam, miért nevetsz rajtam? Éne, édesanyám, nem kigyelmeden nevetek én, hanem a király gondolatán. Ugye azt mondta, menjek hozzá. Azt, édes fiam, azt. Mindjárt felöltözött szegfűhajú János, de olyan szép, olyan ragyogó gúnyába, hogy a királyfi is felvehette volna, s amíg végigment a városon fel a palotába, kicsődültek a népek, s úgy csodálták a szépséges szép legényt. A király éppen az ablakban könyökölt, amikor szegfűhajú János belépett a kapun, s mindjárt odaszólította a leányát. Nézzed, leányom, nézzed, de szép dali vitéz, ragyog az udvar a szépségétől. Jaj, de szép, jaj, de szép, mondta a király kisasszony is. Mind a ketten elébe mentek szegfűhajú Jánosnak, le a garádicson, fogadták nagy becsülettel, felvezették a parádés szobába, s ottan aranylócára ültették. Felséges királyom, mondott a szegfűhajú János, eljöttem a parancsolatjára. Nem parancsoltam én, hogy jöjj ide, mondta a király, hiszen híredet s nevedet sem hallottam eddig. Bizony, tisztesség ne essék, felséget hivatott engem, mert én vagyok a fia annak az özvegyasszonynak, aki palotát akar építetni. De bezzeg ámult bámult a király, hogy annak a szegény özvegyasszonynak ilyen fia legyen. Jól van, fiam, mondotta a király, én nem bánom, építsetek palotát, amilyet akartok, majd ha felépül, megnézem én is. Szentül hitte a király, hogy szegfűhajú János külső országi királyfi, csak nem akarja kiadni magát, mert előbb látni akarja a leányát. Bizony mondom, ezt hitte a király kisasszony is, s magában gondolta, hely, ha ez a szép királyfi feleségül venne. Szegfűhajú János csak mosolygott magában. Jól tudta, hogy mit gondol a király is, a leánya is. Illendőképpen elbúcsúzott, s azzal hazasietett.
Mire hazaért, ott volt a keresztanyja. Egyszeribe kőműveseket fogadtak, s mindenféle mesterembereket, s még aznap építésbe fogtak. Hallod-e, János, mondta a szép asszony, te maradj a kőművesekkel. Én az anyáddal bemegyek a városba, sétálunk, amíg a palota felépül. Csodálkozott ezen a beszéden az özvegyasszony, de nem szólt, ment a szép asszonnyal a városba. Alig fordultak egyet-kettőt, visszatértek, s ím, ott ragyogott tündökölt a palota, 77-szer szebb volt a királyénál. Az özvegyasszonynak a szava is megfogyott a nagy csodálkozástól, s a szép asszony erőnek erejével vezette fel a gyémánt garádicsokon, nem akarta hinni, hogy ez az ő palotája. Jaj, Istenem, tépelődött magában, mi dolog ez, ördöngösség vagy mi? De a fia mosolygott, a szép asszony is mosolygott, s bíztatták, vigasztalták, ne búsuljon, csak egyék, igyék. Mindjárt el is határozták, hogy nagy vendégséget csapnak, s arra meghívják a királyt is, a leányát is. Hiszen ha nem hívják, úgy is eljött volna a király, mert ahogy felépült a palota, egymásnak adták az ajtót a hírmondók a királynál, s annyit mondtak, annyit beszéltek a szegfűhajú János palotájáról, hogy a királynak nem volt maradása, de még a leányának sem. Másnap estére tengersok vendég csődült a palotába. Mind a legnagyobb urak, csupa grófok, bárók, hercegek, asszonyok, s leányok, szebbnél szebbek, ékesebbnél ékesebbek, s zenged zúgott a palota a muzsikától, 12 banda húzta, de úgy, hogy a föld is meghasadozott belé. Na, asztalhoz ülnek, esznek, isznak, vígan vannak, de egyszer csak szegfűhajú János azt mondja csöndesen a keresztanyjának. Lelkem, keresztanyám, nincs itt maradásom, megjött az én órám, amikor indulnom kell világjáró nagy utamra. Tudom, fiam, ha nem mondod is, mondotta a szép asszony. Hát csak eredj, ne szólj senkinek, majd én itt maradok, s kínálom a vendégeket. Vigyázz magadra, s amit négyszer álmodban láttál, s tanultál, s azt is, amit tőlem tanultál, jól tartsd a fejedben, ha szerencsével akarsz járni. Azzal szegfűhajú János felkelt az asztaltól, s mire észrevették volna, kisurrant a szobából. A vendégek tovább ettek, ittak, vigadoztak, de egyszer mégiscsak észrevették, hogy volt gazda, nincs gazda, s különösen a király erősen zokon vette, hogy fakétnél hagyta őt, s a többi vendéget. Hát még a király kisasszony, a könnye is kicsordult haragjában, szégyenében. No, megálljatok, gondolta magában a szép asszony. Mindjárt vége lesz a haragotoknak. Mit csinált, mit nem, elég az, az ő bűbájos mesterségével megcsinálta, hogy egyszerre mind elfelejtették Jánost, még a király kisasszony is, s szinte szétesett a palota, olyan vígan voltak. Ment, mendegélt szegfűhajú János hetet-hét ország ellen, hegyeken, völgyeken át, s hetednapra a veres tenger partjára ért. A veres tenger partján találkozott egy öreg asszonnyal, köszönt annak illendően. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, szegfűhajú János! Hallottam már híredet, azt is tudtam, hogy idejössz. Gyere csak utánam, gyere! Azzal csak előhúzott a kebeléből egy aranyvesszőt, rásuhintott a tengerre, az mindjárt kétfelé vált. Szépen átsétáltak a tenger túlsó partjára, ott kezdődött Rézország. No, szegfűhajú János, mondotta az öregasszony, tudd meg, hogy Rézországba kerültél, és ennek az országnak én vagyok a királynéja. Ha szolgálat kell, nálam maradhatsz, de azt megmondom, hogy a leányomra szemet neves, mert akkor vége az életednek. Fogadkozott szegfűhajú János, hogy ne féljen, nem néző senki leányára, csak különben jó dolga legyen. Na, a királyné mindjárt kezére adta a részszőrű ménest, de meghagyta erősen, hogy addig menjen a ménessel, amíg maga magától valahol megállapodik, azon túl egy lépést se, mert különben halálfia. Ezt mondotta a királyné, de magában

0: Fordulj vissza, király kisasszony, mert az anyád megtiltotta, hogy veled beszéljek.
1: Ne félj, világszép szegfűhajú János, amíg engem látsz. Csak légy hozzám igaz szeretettel, a többi az én dolgom. Eleget mondta János, hogy így meg úgy térjen vissza, de a király kisasszony ott maradott vele, s csak este felé tért haza. De hogy elváltak egymástól, mi történt, mi nem, álom nehezedett János szemére, lefeküdt egy fa alá, s elaludt mélyen. A ménesnek sem kellett több, utcu neki elvágtatott Ezüstországba, ottan is az ezüst erdőbe. Éppen arra sétált Ezüstország királynának a leánya, nosza, mindjárt küldötte az ezüst táltost, s az egy szempillantásra behajtotta a ménest az ezüst palota udvarába. Eközben fölébredt János. Néz erre, néz arra, törli a szemét, volt ménes, nincs ménes. Búnak eredt szegény feje, na, most mi csináljon? Amint így tűnődnék, búslakodnék magában, megint csak ott terem mellette a részhajú király kisasszony, de nem gyalogám, hanem táltos lovons azt mondja Jánosnak, ne búsulj, világszép szegfűhajú János, ülj fel erre a táltosra, vágtas ezen az ezüstvárhoz, s csak megmutatod magad az ezüsthajú király kisasszonynak, meglásd, mindjárt visszaereszti a ménest. Felül János a táltosra, az meg egyet ugrik, kettőt szökik, ott volt az ezüstvár előtt. Az ezüsthajú király kisasszony, amint meglátta Jánost, egyszeribe kieresztette a ménest, édesen, kedvesen Jánosra mosolygott, s lekiáltott a palota ablakából. Vigyázz a ménesre, szegfűhajú János, mert többet ki nem eresztem. No, csak hogy megint kezére kaphatta, elindítja a ménest, megy, mendegél, szép lassan eregél, visszafelé a rézerdőbe. De még egy jó hajításnyira sem mehettek, a táltos megállott, s ott abban a helyben megcsikózott. Azám, mégpedig kettőt csikózott. Az egyik mindjárt talpra állott, ugrált az anyja körül, hanem a másik gírhes-görhes bogos volt, meg sem tudott mozdulni. Mit volt, mit nem tenni, János a gírhes-görhes csikót a nyaka közé vette, s úgy cipelte az anyja után. Viszi-viszi a csikót, jó messzire viszi, s az Ina is csak úgy reszketett már, s ím egyszerre csak megszólal a csikó. Tégy a földre, édes gazdám, eleget vittél már, most majd én viszlek téged. Ha nem vigyázz magadra, ha hazamegyünk, mert a királyné akasztó fára szánt téged. Akármit mond, ne szólj semmit, csak gyere ki hozzám, ha megvacsoráltál. Felül János a táltos csikóra, nagyot rittyent az ostorával, arra a ménes megriadt, sebesen szélnél sebesebben vágtatott haza. Aztán beterelte mind az istálóba, s fölment a palotába. A királyné asztal mellé ültette, ugyancsak kínálta étellel, itallal, s kérdezgette mindenféleképpen, hogy hol járt, merre járt, látta a király kisasszonyt. De János egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak evett, ivott, s vacsora után kiment az istállóba. Hadd el csak, mosolygott magában a királyné, tudom én jól, hol voltál, merre jártál, de nem is kerülöd el az akasztófát. A lovak mind leheveredtek volt már, csak a kicsi táltos állott. Gyere, gazdám, gyere, ülj a hátamra, hadd viszlek az ezüstvárba, nagy vendégség lesz ott, jön a rész király kisasszony is. Szót nem szólhatott János, már ott termett a király kisasszony táltosa. A király kisasszony ráült, s mondta ez is Jánosnak, gyere, János, gyere! De még el sem indultak, súgta a táltos Jánosnak. Hallod-e, édes gazdám, azt mondom neked, hogy be ne menj abba a szobába, ahol a vendégség van, csak maradj te a szomszéd szobában, s ha hallod, hogy rólad beszélnek, szaladj ki az udvarra, s ülj rám. Na, elvágtatnak sebesszélnél sebesebben, mindig egymás mellett, a király kisasszony, szegfűhajú János, az ezüst udvarban megkötik a lovakat, de Jánost visszarántotta a táltos csikó. Nézd meg jól a nyergemet, édes gazdám! Két csillag van rajta, nehogy aztán más lovára ülj a sötétben. Felmennek a palotába, de a király kisasszony hiába hívta Jánost a vendégek közé, elbújt a szomszéd szobában. Ám bátor nem látta, jól tudta, hogy kik vannak ott, mert hiszen mondtam már, hogy négyszeri álmában sokat tanult, s még azt is tudta, ki mit gondol felőle. Tudjátok-e, mondotta valamelyik, mi újság? Itt jár valahol szegfűhajú János. Azt mondom én minden anyának, vigyázzon a leányára, mert amelyik leány ezt a legényt egyszer meglátta, halálos szerepel.

szembe esik. Pedig hiába, mert a gyémánt hajú király kisasszony lesz az ő párja. Hallotta ezt jó szegfűhajú János, s azt is tudta, hogy az ezüst ország királynéja mondta ezt. Hiszen csak jöjjön az én országomba, mondotta az aranyország királynéja. Akasztófán szárad a szép haja, pedig közel járhat az én országomhoz. Hely, asszonyok, lányok! Úgy tetszik nekem, hogy valahol itt van most is a palotában, s hallgatja a mi beszélgetésünket. Megijedt erre a szóra a részhajú királykisasszony, elfehéredett a színében, reszketett, mint a nyárfa levél. Ugye mondtam, kiáltotta az aranykirályné. Nosza, mind felugráltak az asztal mellől, s mentek mind, hogy keressék meg szegfűhajú Jánost. De eközben már a tátos csikó olyan nyerítést és dobrokolást vitt végbe, hogy szegfűhajú János észrevette magát, s szégyen a futás, de hasznos, leszaladt az udvarba, felpattant a tátosra. Utána mind a királynék, a királykisasszonyok, hercegek, királyúrfik kergették Jánost, de a tátos csikót egy sem tudta elérni, pedig tátoson ült valamennyi. Nagy bosszankodva visszafordultak ezüst ország határáról, csak a részhajú királykisasszony nem. Ez addig kiabált János után, várj meg, János, várj meg, hogy egy kicsit megcsendesítette a tátost, s együtt mentek haza. Hanem a részkirályné nem aludott. Lent sétált az udvaron, úgy várta őket. No, te szépséges virág, hol voltál, förmett a leányára égtelenül. Tudja jól, édesanyám, hírével jártam. Igen, igen, híremmel jártál, de azt nem mondtam, hogy szegfűhajú János is veled menjen. Azzal Jánoshoz fordult. No, szegfűhajú János, most a kezem közé kerültél. Holnap reggel felakasztatlak. Ugye megmondtam, hogy ne vess szemet a leányomra, mert nem vagy te hozzáillő. János nem szólt semmit, csak hallgatott. Be sem köthette a csikót, a királyné megfogadta a katonáival, s tömlöcbe záratta, a tömlöc ajtajára 7 lakatot tétetett, hogy se ő ki ne jöhessen, se a leánya be ne mehessen hozzá. De tétethetett volna 77 lakatot János, a szép asszonytól erre is tanult mesterkedést. Mind a 7 lakat kinyílt, s a király kisasszony bement a tömlőcbe, leült János mellé, és úgy sírdogát kesergett. János, János, világszép szegfűhajú János, ha te engemet szeretnél, s elvinnél a te hazádba. De János nem szólt semmit, csak hallgatott, s mind a gyémánt király kisasszonyra gondolt, akit ő látott már álmában. Egyszerre csak kopogtatnak a tömlőc ajtaján. A királyné kopogtatott, s beszólt. Aluszol-e, álmodol-e, szegfűhajú János? János nem felelt, de felelt a király kisasszony helyette. Nem aluszom, nem álmodom, bús sorsomról gondolkozom. Hely, kinyitja az ajtót a királyné szörnyű haraggal, sikolt-rikolt a katonáknak. Hely, katonák, gyertek, gyertek, vigyázzatok, s reggel korán fölakasszátok ezt a jöttment szegfűhajú Jánost. Jöttek a katonák, s vigyáztak szegfűhajú Jánosra, de hiába. Az csak mosolygott magában. Hajnalban pedig odament a tömlöc ablakához a táltos csikó, s benyihogott szegfűhajú Jánosnak. Élsz-e, halsz-e, édes gazdám? Élek, kicsi lovam, élek. Noha élsz, ülj a hátamra, beugratunk a részkirályné udvarába, s szólj be az ablakán. Azzal a táltos csikó egy rúgással szétrúgta a tömlöc ajtaját, fölpattant rá János, s úgy tettek, ahogy a táltos mondta. A részkirályné éppen vacsora mellett ült, mikor János bekiáltott az ablakon. Hely, felugrott mindjárt, lekapta a falról a hegyes kardját, aztán szaladt az istálóba, felült a táltosra, s hip-hop vágtatott szegfűhajú János után. Vágtatott János is szélnél sebesebben, de a részhegyen megállapodott, s most már megszólalt ő is. Mit akarsz, részkirályné? Megöllek, szegfűhajú János, akinek az én leányom halálos betege. Mindjárt kardot rántott, nem különben szegfűhajú János is, s összecsaptak, hogy ég, föld megrezdült a szörnyű csattogásba. Egész éjjel, egész nap folyton folyvás csattogott a kard, de egyik sem tudta legyőzni a másikat. Akkor azt mondta a királyné, no szegfűhajú János, ám bátor asszony vagyok, még nem akadt férfi, akit lenegyőzzek. Legyen tied országom, leányom. Mondotta János. Nem kell nekem sem országod, sem leányod, nincs nekem itt maradásom. Addig meg sem nyugszom, míg gyémánt országba nem érek. Nem is volt többet maradása, addig meg sem állott, míg ezüst országba nem ért. Hiszen ment volna ő egyenes gyémánt országba, de nem kerülhette ki ezüst országot, az ám, még aranyországot sem.
Mondjam, ne mondjam, sok beszédnek sok az alja. Ezüst országban is, aranyországban is csak úgy volt, ahogy Rézországban. Hely, pedig dekönyörgött az ezüsthajú király kisasszony. Csak ment János tovább. Hely, pedig dekönyörgött az aranyhajú király kisasszony. Maradj itt, világszép, szegfűhajú János! Nem maradhatok, aranyhajú király kisasszony, mondta nagybúsan szegfűhajú János. Nincs nyugvásom, míg gyémánt országot is nem látom valósággal. Tovább ment mendegét szegfűhajú János, s amint ment mendegét, sóhajtozott. Hely, Istenem, ha most itt volna az én lelkem keresztanyám! Bizony, ha kívánta, csak előtte termett a szép asszony. Itt vagyok, keresztfiam, rám szorultál, ugye? Ó, lelkem keresztanyám, bizony nem tudom, mit évő legyek, merre forduljak. Három országot bejártam, három király kisasszonyt bánatban hagytam, majd megszakad a szívem. A szép asszony nem szólt semmit, csak mosolygott, s intett Jánosnak, hogy menjen utána. Mentek, mentek, mendegéltek, s egyszerre olyan földre értek, ahol gyémánt volt a fű, a virág, a fa, s minden. Ihol, mondta a szép asszony, gyémántország, emlékszel-e rá? Emlékszem, mondta János, ilyennek láttam álmomban is. Gyere hát velem a gyémánt várba, ott lakik a gyémánt királyné leánya. Tudd meg, hogy a gyémánt királyné az én testvérem, s mióta te világra születtél, reád vár, szegfűhajú János, hogy neked adja a leányát. Aközben a várhoz értek, s hát, jő elejbük a királyné és a leánya, aki szebb volt a ragyogó csillagnál. Éppen olyan szép, amilyennek álmában látta. Hely, volt öröm, amikor a királyné meglátta a húgát. Bezzeg a király kisasszony sem szomorodott el, amikor meglátta szegfűhajú Jánost. Mondták mind a ketten lelkes szóval, te az enyém, én a tied. A gyémánt királyné Jánosnak adta egész országát, csak királyságát, s még aznap megtartották a lakodalmat, s két álló hétig el sem végezték. Eközben János anyját is gyémánt országba hozták, palotástól mindenestül. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.